0: Ez de már más lóg, szóval ez egy bángvíz volt, amit nem az a pémáz, ez para. Aztán pont áram szán, ez nyilván. Tőt mázó oszlagán sem már is jön ki.
1: Tő, vinkén az, agar ez karó, vinkén kén naujavánan hazgat, vinkén az, sisárnyén aztán áthán maz fúan.
0: Bás, ká májré, pátos sícsat gacan. Ká gacé, kén tő sícsat, ez pátos aggvájzé, szóerdi bózan, átsúgyi mobile. Ugye a garden most bejön, ezt a szántan kétiem a tavaszon vagy kávészon mai mahabdicson, csak télesz bejön, ez egyszerűen karán ez kátha itt ez dolgozik szalán, dolgozik ezt nekiem, dolgozik ugye szülőkcsen, bárdencsen, lakcsen, kora heart attack, ezt a kacsan. Ugye ez volt nem bárdali száb, jó mobile okitába, jó okitába, jár.
1: Magyar, agar ez bigi száb vucho, big side vucho, mobile szét egy varia ásaiz, varia áram.
0: Aye, magyar, ilyen pontosan, de bejön nem nincsét, vagy mit csinálom, mondjuk pulszám is szét kára, kátába, tehát mi mit csinálunk?
1: Radio, azt mondtam, hogy bozán.
0: Radio, ez bozán, ásó, kábara, ez bozán, jó, ez bozán.